Ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finom opozottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

Tisztok kapsz-e kára, vívó szavadat, odanett. A fületőnek lózt a szokkuk, a nők sztoha, van-e pett? Oszmény a rovat.